Ugyan a Radio közrében jám, ne nem azt tudom, hogy arra végháskő. Móka szinke vász, mi péske a gehessen valam. Kéli program, hogy mápkó egy kár, nem azt mondom, hogy jár ehhez. En íz bár gáni vala hely, nézám vágit zen. En nézám vágit zen, és szók anvéz, hogy ugyan az Brasa Melafest 29 en 30 augustus in GIA Event Center. Koop je tickets op tijd via brasafest.nl. Vanaf slechts 8.50 €. Super early birds. Tickets.